Egyszerű az adatunk a Balaton vizének hőfoka ma reggel. Kösszönnél 27 fok. Boglárnál 25. Tihanynál szintén 25. Balatonfürednél 27. Siófoknál 25. Kenesénél 24 fok volt.

All, let's not talk in the dark.

0: Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin. Im Wurzel. Auf Welle 400 Meter.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Az olyan levelek, amelyekre szabálytalanul ragasztották a bélyeget, időveszteséget okoznak a postának, és késve érkeznek rendeltetési helyükre. Azok a levelek, amelyeknek a felső jobb sarkába ragasztják a bélyeget, gépi felülbélyegzés után gyorsan jutnak a címzethez.

mich egyre várom, eljöttem már. Álmom, dolom csapongó szárnyom, hozzád remegve szálljon, jöjj!

Kelemes ógor, ne tagadd, elfogyott már a hajad, belenyugodni mégse tudsz, lányok után futsz. Más néked nem való, mint egy jó meleg kandaló, mert ha az ember vén, üljön csendesen a helyén. Kelemen sógor, mit csinálsz? Egyszer úgy is forrul jársz.

0: Óvja töltőtollát! Használjon dőri tintát!
1: Most Magyar Imre és Cigány zenekara játszik. Szentírmai Elemér, csak egy kislány van a világon.

La Colombe salta desde América, y con ello os lo veo día. Cristóbal le pide chenquiche de ciel, oye el frisón de América, fede de fel, ese hipe ne yuto, yo dolor mi vel, se te ve te terem te te que lo swing, hogyha ideg sokot kaptak a feketék, így mozgott a kezük, lábuk meg a derék, elloptuk a négereknek a ritmusát, ma ezt járja a nagymama az

is. Ebben aktív pont, rapszódikus vagyok érem, de nagyon én. A Kolumbusz felfedezte Amerikát, mint a nulla a suliba be a diát. Kristóftól egy tippet senki sem veszi el, a jet viszont a

Szívőlem szerethetsz más úgy, mint én, sok boldog órád lesz velem. Ó, higgy a szavamnak, jöjj kedvesem!

titokban imádlak, légy enyém. Szívből nem szerethet más úgy, mint én, sok boldog órád lesz velem. Ó, higgy a szavamnak, jöjj kedvesem!

Ilyen számon titokban imádlak, hol így enyém, szívből nem szerethet más úgy, mint én, sok boldog órád lesz velem, ó, higgy a szavamnak, jöjj kedvesem!

benne más, csak egy kis hangulat. Ám ez éppen elég, mert a nő, ha belé, minek oda egyéb még. Nem kell jazz, drága szesz, mert ott mindenki jó kedvű lesz. Csókot ad, csókot vesz, s közben egészen szerelmes lesz.

Piros szádat visszaadom, majd vasárnap felsőgödik véken házunk vár. Vékendezünk, vékan leszünk, dagadt hát is átkó leszünk, ki gondol az elmúlt hétre már. Védünk árnyas lombokat, Pesten hagyjuk a gondokat, csak ad kölcsön a piros szádat, visszaadom majd vasárnap.

0: baktériumokat egy perc alatt megöli a szuperlizofon. Biztos fertőtlenítőszer. Ára egy pengő.
1: Szabad nép az elnyomatásban is a magyar népért, a jó békéért harcolt. Szabad lett a magyar nép, és vele együtt a szabad nép. Azóta is törhetetlen erővel a demokráciáért harcol. Mindenről tudósít, tudósokról, művészekről, sportolókról, parasztok látogatásáról a gyárakban, munkások segítségéről a falvakban. Szabad nép növeli a dolgozó nép erejét. A dolgozó nép növeli a szabad nép erejét.

Majd visszahívna engem, visszasírna engem, egyszer még mindent megbocsát.

ma mindenünk a sport, a fő egy új rekord, vívát, él a sport. Ülünk győzelmi tort, lefőztük ezt a kort, vívát, él a sport. Úgy ver a szíved, start, vigyázz, már jaj a hideg, majd kiráz. Ma mindenünk a sport, a fő egy új rekord, vívát, él a sport. Láttam az olimpiát, amíg élek nem fogom elfelejteni, nem csak azért, mert a stadionba kilopták a zsebemből az órát, a pénztárcát és a kabátomból a bélést, hanem mert tényleg nagyszerű volt. Mennyi ember! Én mondtam is egy hölgynek, akinek nem jutott ülőhely, hogy én nagyon szívesen átadnám a helyemet, ha üres lenne. Tehát sajnos én ülök rajta. Nekem a birkózás tetszett a legjobban. Mikor a kárpáti ellenfelének a vesélyét letett a zsűri asztalára, azért még kétséges volt, hogy ki győz. Amikor aztán az egész aprólékot letettek, külön a zuzát, külön a májat, bejelentették, hogy a magyar győzött. A lovaspólót tetszett. A lovaspólót egy kis sárga gömbbel játsszák. A játék elején nincs baj a gömbbel, de amikor már sokat szaladgáltak a lovak a pályán, akkor már nem tudni, hogy melyik gömb tartozik a játékhoz. A játékosok, e mól az összes gömböket szétverték. Hogy utána a publikum hogy nézett ki, a rendezés nekem nem tetszett, a rendezés. Megéheztem és körülnéztem, hogy hol lehet valamit enni. Ki volt írva egy táblára, büfé 2 perc. Megyek, megyek, megyek, sehol büfé. Végre egy órai gyaloglás után megtalálom. Mondom, a büfésnek mellesleg egy nagyon szép lány volt. Uram, hát hogy lehet kérni, hogy 2 perc, mikor ez minimum egy fél óra? Azt mondja ő, de igen kérem, ez 2 perc. De nem önnek, hanem az Owensnek. A vívásban Kabos győzött. Mikor a nevét olvastam a műsorban, azt hittem, hogy ez a Kabos nevű komikus. Már előre röhögtem. Mulatságos is volt, amikor az olasz Marcival összeugrottak, mint 2 kakas. Mikor aztán már komolyra fordul a dolog, elmentem. Én a Kaboson röhögni akarok. Általában az egész olimpiát remekül sikerült. Amíg kim voltam, a feleségem megszökött az egyik barátommal. Ezt a levelet hagyta otthon. Ödönkém, utállak, és ezért megszöktem a Manóval. Csókol hű feleséget, Debella. Hát a másért nem, ezért érdemes volt kimenni az olimpiára. Ma mindenünk a sport, a fő egy új rekord, vívát, él a sport!

0: aus Yokohama, aus Paris, an der Papa.
1: La la la la la la.
0: Feine

folyunktom tegnap este, s egy pillanatig rád gondoltam én, hogy hol járhatsz most.

0: Ördög, orom, csárda. Buda legszebb vadregényes helyén, az 59-es végállomásánál. Jó konyha, cigányzene, polgári árak.
1: Hogy van, Kovács úr? Képzelje, micsoda napom volt máma. Úgy kezdődött, hogy reggel ballábbal keltem fel. A kávéházban a pincén a nyakamba öntötte az egész reggelit. Futok a villamos után, pac, hasra esem. Igyekszem be a hivatalba, bum, a fejemre zuhan egy tégla. Végre 9:30-ra bevászorgok, rámordít a vezér. Kovács, maga megint elkésett, el van bocsátva.
2: Hallja, micsoda pesses ember maga.
1: Én, pesses, maga bolond, hiszen pont ma nyertem meg egy 6 forintos államsorsjeggyel a főnyereményt 60 000 forintot.

Olyan szép vagy, mint a libanoni cédrus kertben a rózsák, akár az atolyafák. Jaj a Helén, jaj a Helén, szemek ége olyan titokzatos, mint tengernél a tenger, szívem oly heves ember. Úgy várlak, gyere, te buta, te suta, te bolondos Helénkém, úgy várlak, havonta.

Yo-Yo Heli, Yo-Yo Heli, olyan szép, hogy mind a libanoni cédrus kertben a rúzsák, akár a datolyafák. Yo-Yo Heli, Yo-Yo Heli, szeme kéke olyan titokzatos, mint tengernél a tenger, szívem oly heves ember. Úgy válok, gyere, te buta, te suta, te bolondos helénként. Úgy válok, havonta, naponta, tégedet én, mert tudom, hogy szerelmes vagy belém. Jaj a helén, jaj a helén.

esés. Ennek a nagy lövés a hirdetés, ugye felesleges befektetés. Láncsodás, folyam a Mississippi.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Tibor a jobb hátvéd helyén van, és Buzánszki a jobb szélső posztján, egy pillanatban az angol térfél közepén. Most ívelődik át Budai felé a labda, aztán Kocsisi, Kocsis fejjel Puskásnak adja, 16-oson vagyunk, Puskás fölemeli, Hidegkuti lő, gól! A játékvezető nézi már az óráját, amikor Remzi vágja most előre a labdát, és aztán vége a mérkőzésnek! Vége a mérkőzésnek! Megszületett a ragyogó diadal! Zúgatap 6-3-ra győzött a magyar csapat Remzibe!

0: sosem lesz bosszúsága, ha fehér neműjét Dollinál veszi, vagy Dolli csinálja. Baros utca 102.
1: Újjászületett a Danúvia óra. Az új köntös alatt tökéletes szerkezet. Egyéves jótállás, minden óra számozva van.
2: Nyugodtan alhat, ha a Danúvia óra van a háznál.

0: Dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Házi asszonyok, figyelem!
2: Vízlágyításhoz?
1: Clarax!
2: Áztatáshoz?
1: Clarax!
2: Öblítéshez?
1: Clarax!
2: Miért?
1: Mert Clarax áztató és mosószóda lágyítja a kemény vizet. Clarax mindenütt kapható. Clarax ára dobozonként 30 fillér.

0: Lótát cigánnyal húzatok, csokrot Weckinger és cigánytól hozatok. Virágüzletek a Baross kávéháznál és a Lövölde téren.
1: Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
2: Tuke rádió, Svobodna Evropa. Głosok na Svobodna Bulgária.
3: Aici Radio Europa Libera, Vocea Romniei Libere.
4: Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski.
5: Hlási sa vám hlas Slobodného Československa, rozhlasová stanica Slobodná Európa.

örökreszkiben. Soha se tudod meg, hogy úgy, mint én, nem szeretett még senki sem. Érzem, hazudni fogok neked, mert azt akarom, hogy szeress. Ne

0: Wolken und es hängt auf Palme zwei. Vielen Dank, nur von San Simo Neger, Villa Blue Hawaii.
1: Ilyen! Az alkalommal, ha Budapestre megy, kóstolja meg Gundel világhíres konyhájának főztjét, akár a Gellért szálló éttermeiben vagy sörözőjében, akár a Városligetben az állatkert mellett.
2: Imádkoztál, Émár, Desdemón!
3: Otello! Otello! Tudod, hogy mennyire szeretlek?
4: Hova megy?
3: Engedjenek!
2: Megöllek!
5: Engedjenek, kérem!
3: Vász szerkesztő úr! Engedjék be, kérem! A színház és mozi munkatársának mindenhova szabad a bejárás.
5: Ezért a színház és mozi mindenről tud, ami a színházi világban történik.

0: Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Figyelem, itt New York. Az Amerikai Egyesült Államok szólítja a magyar népet. Ma első ízben szól hozzátok Amerika hangja. A harcban álló Amerika hangja szól hozzátok. Ma és minden nap hallani fogjátok, hogy érzünk, mind gondolkozunk, és mit teszünk, hogy megnyerjük a háborút. Hallani fogjátok híreinket, úgy, amint azt mi olvassuk újságjainkban, úgy, amint azt mi hallgatjuk rádióinkon. Jót és rosszat egyaránt elmondunk, mert mi itt, a szabad Amerikában nem félünk az igazságtól, sem meghallgatni, sem kimondani azt. Figyeljetek tehát! Ma és minden nap ebben az időben Amerika szól.

Nem atombomba. Meteor. Csillárt, állólámpát legjobban Meteor csillárgyárban. Podmanicki utca 27.

0: Orion Rádió, a világesemények krónikása, a mindennapos mulattató.
1: Végre itt az alkalom, most a bőn, hogy a szívem hirdetik, csak szente.
2: Tényleg itt az alkalom, ajkam már az ajkam, és ezt ujjom estelente, estelente. Mosolyogjál rám egy csöppe, mondjad azt, hogy de ha nem szeret, hidd el, hogy a hangol vagyunk.
1: Muzsikál még éjjel-nappal a füledbe angyalom, no de ezzel szembe, hogyha kell, a rágyást kavarom. Nos a gerlemódra élünk, krum, krum, krum, krum, krum.

Maga csúnya, maga csúnya, de szeretem magát, de szeretem puha sejem, fekete szép haját, bubi fejét, cica szemét, kicsi kezét, jaj, de szeretem maga csúnya, maga csúnya, maga pont a

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Matracába!
2: Epeda!
1: Rekamíjába!
2: Epeda! Vigyázat, utánozzák!

0: Mert kislányom, a bababőrét vazenol védi a kiszáradás és a baktériumok ellen. Ez pótolja a bőrben az elveszett víranyagot. Ami kisebb volt, vazenol krémmel és olajjal ápoltam.
1: Anyukám, nincs az én babámra is, ő is mocsiz.
2: Akárhogy is nézem, két nap van az égen.
3: Mi ez, hogy így ragyog? A nap egyedül én vagyok.
2: Napnál is fényesebb ő, pedig csak egy kis cipő. Megfejtjük mi a csodát, bizon krémmel ápolják.
3: Bízzon a bizon cipőkrémben!

házban, csak egy leány van. Ő az én szerelmes szép kis angyalom, a vén szabámban, csak egy leány.

0: kisebb természetesebb persze, hogy ezzel szemben következő számunk a három honvéd című nóta, amit Nagy Izabella helyett Karádi Katalin fog előadni.
1: Az arcápolás nem költséges többé. A magyar ipar bőrvédő és szépségápoló készítményeit minden dolgozónő megvásárolhatja és használhatja városban is, falun is egyaránt.

Először egy kis furcsa nesz, a tűzöreje nesz csupán, a szívem dobbanásatán, mert vallomással kezdem el, egy férfi régen érdekel, nem fontos szőke barna-e.

kihalt az önérzet belőlem. Én megbocsátom néked minden bűnöd, minden védked, ennél többet mit akarsz még tőlem? A szívem megdobban még most is, ha valahol látlak. És hogyha csak eszembe jut, aznap könnyes az élet.

még most is a téged várlak. Én bevallom azt is, hogy holtomig szeretlek téged, és alázatosan fel

bevallom azt is, hogy holtomig szeretlek téged. És alázatosan fel

Kovács Ferenc cukrászdája, Siófok, vasúti korzón. Legszebb, legkellemesebb, legárnyasabb uzsonnázóhely. Figyelmes kiszolgálás polgári árakkal. Csipos édenpanzió, Balaton lelle. Elsőrendű elegáns modern szobák, magyar, francia és diétás konyha, saját strand, gyermekeknek szakszerű ellátás. Tulajdonos Lukács Jenőné, Budapest 5. kerület, Légrádi Károly utca 35.

fehéren lebeg a kör. Hervadó túlják fölött, konnyad az őszi liget, szívem is köd üli meg, az ősznek szürke egény, arcod ragyog csak belé, s a búsköd fátyolon át.

Én gyakran utazom autóbuszon, s már jó néhány év elő. Megakadt szemem egy kalauzon, és azóta kedvelem őt. Ha ő hozzá szállok fel véletlenül, a kedélyem azonnal úgy felderül, mert mosolyog mindig, s ez megnyugtató, s az utashoz úgy szól, hogy hallgatni jó. Húzódjunk beljebb, hogy sokkal-sokkal jobb, húzódjunk beljebb, ha kérem van rá ok, de szép is lenne, ha hallgatna rám. S ha beljebb menne, többé ki se vágyna tán. Húzódjunk beljebb, csak ennyit kérek én, húzódjunk beljebb, e kérés oly szerény. Húzódjunk beljebb, ott benn sokkal szebb, hallgasson rám, s meglátja, sose bánja meg. A legtöbb utasnak tán meglepő, ki benne csak ennyit lát. Nem csupán kalauz, férfi is ő, ha letette szolgálatát. Ezt magam is véletlen fedeztem fel, a budai hegyekbe sétáltam el, s egy kedves kis tisztáson megláttam őt, egy lányt főzött éppen a bokrok előtt. Húzódjunk beljebb, hogy sokkal-sokkal jobb, húzódjunk beljebb, most kérem van rá ott, de szép is lenne, ha hallgatna.

Maradjunk beljebb, csak ennyit kérek én, húzódjunk beljebb, ekér és oly szerény, húzódjunk beljebb, ott bent sokkal szebb. Hallgasson rám, s meglátja, sose bánja meg. Egy év is eltelt, vagy több is talán, s egy vasárnap délután. Cél nélkül bolyongtam künn Óbudán, a kedves kis utcák során. S ott egyszer csak egyik kis utcakövén, jó kalauz barátom sétált felén. Nagy vigyázva tolt egy kis gyerekkocsit, és óvta a

0: húzódjunk beljebb, itt lógni nem lehet. Arcomról hidd el, lesülne a bőr, ha erre jönne anyuka, mint ellenőr. Húzódjunk beljebb, bár ez nem autóbusz, ha felnősz gyermek, hogy leszel kalauz. Anyu is így szól, ha megkérdezed, lógni egy kalauznak otthon sem lehet.
1: Megmondom kereken, hogy mi a bajom, mi az, ami engem tönkre tesz. Elfújok valahova, ha valahol valami kis nőcske

nők. Hát kérdezem, hogy miért nem hagynak végig ők. Én újabban lefekszem, már fél kilenc előtt, mert éjjel festem a viszonyok rettentőke. A sok nő rajtam, nem tudom mi ez, csak úgy érzem, hogy na-na, ennek de rossz vége lesz. Én minden nőnek tetszem, jaj, üldöznek a nők. Hát gyönyörgöm, hogy hagyjanak már végig ők. Rendben van, elismerem, hogy a fejem meg a szemem rettentően szép. Tény, hogy a kicsi hamis alakom is csinos, na de

Ashoten nu rajtam, nem tudom mi ez. Csak úgy érzem, hogy nana, ennek terosz vége lett. Én minden nőnek

Hagyjuk a múltat, oly mindegy, barátom. Hazudjak meséket egy furcsa leányról. Minek az? Nem igaz? Ma tiéd vagyok. Ma még szeretlek, a mámort kívánom, de holnap, ha elhagysz, egy cseppet se bánom. Hazudjak,

perce, így töltök el már minden éjszakát. Ide jutott

Dieu. Egy könnyed sejtek, ó, én könnyen elfelejtlek.

viszont nem tart sokáig, úgy szoktattak a férfiak, holnapra jön a másik. Ne kérd ezt, ki voltam, a sorsomat én akartam, s ha majd egyszer megsokaltam, azt mondom, adj! Ne kérd ezt, ki voltam, a csókodat én akartam, ha majd egyszer megsokaltam,

0: beletharangoznak szerte Magyarországon. Ez a harangszó a nándorfehérvári hősökre emlékeztet. Emlékezzünk élő hőseinkre, drága sebesültjeinkre és a megszentelt új hősi hancokra, hiszen ismét harcol a magyar. Az önvédelem adta kezébe a fegyvert, és ő bátran elfogadta. A haza határaiért veszélyben forog a magyar katona élete. Könyörögjünk értük, itthoni szeretteikért. Kérjük az Istent, védje meg a jó magyar fegyver, a drága magyar életet, vigye győzelemre a magyar honvédek zászlóit.
1: Budapest 1 és 2, valamint a 4 közvetítő állomás. Filmvilág a mikrofon előtt. Gál Franciska és Hörbiger Pál énekelnek, Joe Pasternak, Székely István és Nóti Károly felolvasnak. A filmzenekart vezényli Brodsky Miklós. Konferál Lackner Arthur. Hallo, Rádió Budapest Ungarn. Sender 1 und 2. Meine Damen und Herren, Frau Franziska Gál und Herr Pál Hörbiger tragen Lieder aus Filme vor. Die Filmwelt vor dem Mikrofon. Die Herren Joe Pasternak, István Székely, Károly Nóti und Arthur Lackner halten Vorträge. Dirigiert

0: szónak csak egy a vége, egy csóknak meg száz.
1: Mindjárt csókolj már!
0: Többet csókkal, mint beszéd, de erre jól vigyázz!

0: mondatét karol. Hiszen a mámoríthat jobban, szívet jobban dobva.
1: Száz szónak csak egy a vége, egy csóknak meg száz.
2: Inkább csókolj hát!
1: Többet csókkal, mint beszéd, de erre jó.

és hogyha csak eszembe jutsz, aznap könnyes az éjszakám. Sokszor álmodom én, hogy még ott vagyok nálad, s mikor leszáll az alkonyat, én még most is csak téged várlak. Én bevallom azt is, hogy holtomig szállam,

szívem megdobban, még most is, ha valahol látlak. És hogyha csak eszembe jutsz, aznap könnyes az éjszakám, sokszor álmodom én, hogy még ott vagyok nálad, s mikor leszáll az alkonyat, én még most is csak téged várlak. Én bevallom azt is, hogy

0: Follow us also on Facebook for the latest news of our 12-channel radio.
1: Emlékszik? Zárt ajtók mellett titokban hallgattuk. Szívdobogva vártuk a csodát. Most már hallgathatja nyíltan. De csak jó készülékkel. Ha rádiója rossz vagy serceg, megjavítja gyorsan herceg.

mondjad, mit kívánsz, és miért kurizálsz a sok felesleges szótár. Ha téged nem halmozna csókkal egy kis nő, ez ugye bár érthető. Te vagy nekem csupán a marcipán az életben, de néha csípsz akár a paprikám az ételben. Egyszer két karomba bújsz, máskor mind a tüske túl, s ez baj, ez baj. Te vagy a borsasós, a borsató az ételben, te vagy a krémesem, ne rémesen bánsz én vélem. Nem jössz, hogyha várlak.

de vagy nekem csupán a marcipán az életben, de néha csipszakár a paprikám az ételben. Egyszer két karomba bújsz, máskor mind a tüs

0: Reggel odol, délben odol, este odol, naponta háromszor odol. Ragyogó fogak, üde lehellett, tökéletes szájápolás.
1: Mintha fátyol borítaná, olyan kevés fényt ad a megfeketedett, sok áramot fogyasztó régi izzólámpa.
2: Cserélje ki sugárzó fényű új Tungsram izzólámpára.

van a végtelen. A rózsa azt jelenti, hű vagyok, a szegfű azt,

rózsa azt jelenti, hű vagyok. A szektű az, hogy a nap ránk ragyog. Ha ne felejts, hogy el ne felejts,

Ach, co dělat, stále rýmu mám. Na rýmu marně

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonken Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Újjá született a Danúvia óra. Az új köntös alatt tökéletes szerkezet. Egyéves jótállás, minden óra számozva van.
3: Nyugodtan alhat, ha a Danúvia óra van a háznál.

0: Egy politikai bizottságot választottak meg, amelynek javaslatára az országgyűlés elhatározta, hogy Miklós Béla vezérőrnagyot bízza meg az ideiglenes nemzeti kormány megalakításával. Az országgyűlés ezután ellapolta magát, és utána Miklós Béla vezérőrnagy az országgyűlésnek bemutatta kormányát. Részletes megvitatás után az országgyűlés megerősítette a kabinet összeállítását abban a formában, amelyben Miklós Béla benyújtotta. A kormányban helyet foglalnak a magyar katonai köröknek azok a kiemelkedő képviselői, akik elhatározták, hogy tevékeny részt vállalnak a német csapatok elleni harcban, továbbá párton kívüli személyiségek, akik a közéletben és a tudományos életterén voltak tevékenyek, volt országgyűlési képviselők, valamint a Magyar Demokrata Pártok, a Független Kisgazdapárt, a Parasztság, a Szociáldemokraták és a Kommunisták képviselői.
1: Kedves hallgatóink, operett előadás következik. Víg özvegy, operett három részben. Zenét szerezte Lehár Ferenc. Leon Viktor és Stein Leo szövegkönyve alapján rádiószínpadra alkalmazta és rendezi Német Antal doktor. A verseket Liszt Nándor doktor fordította. A rádiózenekart vezényli Friedl Frigyes. Személyek. Zita Mirko Báró, montenegrói párizsi nagykövet Maleczki Oszkár. Balancien a felesége Farkas Ilonka. Danilovics Danilo gróf, követségi titkár, Laurisin Lajos doktor. Glavari Hanna, az özvegy, Honti Hanna. Camille de Rossillon, udvardi Tibor. Vicomte Cascada, Hámori Imre. Rol de Saint-Brioche, Malli Győző. Bogdanovics, montenegrói konzul, vitéz Garamszegi Sándor. Silvánia felesége, Berki Lili. Gromov, montenegrói követségi tanácsos, Petes Sándor. Olga a felesége, Haraszti Mici. Traszkolja, Gobbi Hilda. Nyegus, írnok a követségen, Gózon Gyula. Egy hölgy, Hódi Gitta. Egy másik hölgy, Kóri Judit. Ismét másik hölgy, Rombári Gertrúd. Egy úr, Szilasi Gyula. Egy másik úr, Primus István.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Mi kell a férfiaknak? Sípos, sztár, borotva ecset.

sincs, annyi vasal és mosrátó, senki sincs, aki egy szót szól hozzá. Akivel összenéz meg kéz a kézbe veletek én, aki egy jó ebédre megterítve szalad elején, senki sincs, aki egy csókkal vár rá, senki sincs, akinek sok.

az olyan levelek, amelyekre szabálytalanul ragasztották a bélyeget, időveszteséget okoznak a postának, és késve érkeznek rendeltetési helyükre. Azok a levelek, amelyeknek a felső jobb sarkába ragasztják a bélyeget, gépi felülbélyegzés után gyorsan jutnak a címzethez.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Bizonyára tudják, hogy a rádió minden műsorszámát bizottság bírálja el, amelynek jogában áll mind a szereplőket, mind a számokat megváltoztatni, avagy törölni. Ha azonban itt valamit egyszer jóvá hagytak, azon többé nem szabad változtatni. És így történt ez most is. Csak hogy egy kis hiba csúszott a dologba. Pár nap előtt vettük észre, ugyanis, hogy a szereplők névsora mellett a műsorszámok névsorát tévedésből egy sorral lejjebb gépelték. Így most minden szereplőnek az egy sorral előtte levőnek a számát osztották ki. Én mindent megpróbáltam, hogy helyre billentsem a dolgot, de a szereplők, mintha csak összevetétek volna, ragaszkodtak most már a hibás szereposztáshoz. S úgy döntöttem, hogy itt a hallgatóság előtt még egy utolsó kísérletet teszek. Kérem, hölgyeim és uraim, higgyék el végre, hogy ez a szereposztás csak tévedés, és vállalja mégis mindenki a saját számára.

0: Lakner Arthur konferál.
1: Jó estét kívánok, milyen tisztelt hölgyeim és uraim. Már megint itt vagyok, mert a múlt héten is itt voltam, csak hogy úgy mondjam, nem jutottam szóhoz.
2: Fizessen elő a rádióra! 3 hónapig nem fizet előfizetési díjat. Szobakonyha berendezést, motorkerékpárt, típusszobát, kerékpárt és népszupert nyerhet. Rádiót a dolgozóknak!

0: Én vagyok a varázsló, a két szemem varázsló. Gyertek elő, gyertek, serben lakó lelkek.
1: Ihol van az árpa, magyar föld áldása?
2: Én a komló vagyok, nyugodalmat adok.
3: Cseré lesz a nevem, én a sert megérlelem.
4: B1 vitamin Ö, egészség és erő.
1: Öltözködtem fehérbe, én vagyok a fehérje.
5: Itt a szénsav koma, nem nyugszik ez soha.
6: Kalória kell néked, ettől hevül a véred.

bárki csirkitos, de nagyon csinos, és főleg a szíve nem kő. A szeme oly kék, akár a dég, és a lába milyen szép, ha Charleston-t játsz,

Az megkérdezi tőled, hogy mit jelent a jel. Te mosolyogsz csak rajta, és így szól.

pindurkátszal a Schengen szívecskén. Nálam tízig aludhatsz, nékem mindig hazudhatsz, csak egy indurkát, csak egy pindurkát szeresen.

0: minden dolgozó útmutatója, százezrek kenyere, a szabad nép.
1: Újjászületett a Danúvia óra. Az új köntös alatt tökéletes szerkezet. Egyéves jótállás, minden óra számozva van.
2: Nyugodtan alhat, ha a Danúvia óra van a háznál.

anya igen kedves ajándékba maga a nap is, mert erre a napra ragyogó szép napsütést adott Rómának. A reggeli hűvös idő lassan felenged, és a nép áltatosan felel az intonációkra a Minden Szentek litániájában. A jelentések szerint 36 bíboros, 500 érsek és püspök, és mintegy 200 ezer zarándok érkezett jött Rómába a szűzanya tisztelőinek erre az örömünnepére. Ők képviselik itt Krisztus földi helytartója körül azt a 400 millió katolikus, és azt a több millió más keresztény, akik gyermeki szeretetük meleg érzésével és odaadó áhítatával tekintenek föl a mennyországnak királyné asszonyára. Lélekben itt érezzük őket valamennyit, különösen titeket, kedves testvéreim, akiket elválaszt Rómától az erőszak vasfüggönye.

0: Üzene fény perces fény, műsorszámunk véget ért. Köszönítők Rögön Lenke, Váradi Magda, Mártin Zsömi, Jándor László, Járai József, Tóth Lajos kamarakórusa és a rádiózenekar Sírus Ügyek vezényésével. 10 perc múlva közvetítés sorozatot adunk a Budapesti Színházadból. Addig egy kis tánzenét adunk.
1: A következő ének szegény magyar hazám. Énekli Mrs. Rena, Mrs. Gajdos, Mrs. Draski, Mrs. Nimenfra, Mrs. Jelenfi és Mr. Gajdos. A 1940-es év, új év.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Germany calling. Here are the Reichsender ambush, station Bremen and station DXB on the 31-meter band.

jó anyány kurta szoknyát hordta, foxtrottot jártak akkor még a nők. Nem ismerték hírét sem a sortnak, és semmi sportnak nem hódoltak ők. Jó atyáink büszke mellén hódított a szürke mellény, mintha csak ma látnám én. Épp ezért visszahozom divatba a foxtrottot, mert minden más tánc ózdi. A pesti ember unja már a sok rokkot, jöjj foxtrottozni, Rózsi! Megint ez lesz a jazz csuda, ezt fújja újra Pest Buda, modern idők új ritmusa, megint a fox. Színházban zengik, pacsolok, a rádiót bekapcsolok, ezentúl ott is csak foxot, fox.

Róka, ha bennem van, két napig ünnepi kedvem van, míg bor van a kis polcon, remegek, mint a kocsony a Miskolcon. Egy gyadigám, de ha volna tíz, egybe sem menne le szódavíz, míg egy árva hordó van, pepitára iszom magam Bordóban. Ha még jazz van és szesz, minek igyam Dunavizet, pláne, hogyha van kifizet szívem víg, iszom még. Végetetnek a denének, s hazamennek a legények, egy kis itóka, ha bennem van, hét napig ünnepi kedvem van, míg bor van a kis polcon, remegek, mint általában remegni szokott a gyáva, kicsik a csak kocsonyák a Miskolcon.

reggel hatkor éles hangon szól a vekker. Egy rendes ember már ilyenkor gyorsan fel kell. Ajkamon kél halkszitok, 5 percet haszunditok, még a munkahelyről nem késhetek el. Egyszer csak megráznak, hogy 7 már az óra. Hát basza, gyorsan felriadtam én e szóra. Hogy behozzam az időt, a ruhát meg a cipőt, usdi menet közben úgy kapkodom fel. Hajrá, mondom, gyere most, fogd el azt a villamost, jön az ugrás bátor és merész. Megszólal a különsép, rendőrelvtárs fülöncsép, felugrásért 10 forintom kész. Hallod, de piroska, ne lépj

az útestre, a zöld a lámpa, mert ez a szabály. De hogyha sárga, mindig maradj állva, különben ijedted, befejed veszted, rendőr elvtárs figyelmezted, így jár, aki a tilosba jár. Pont mikor a nagy körút sarkára értem, pompás közlekedési matiné folyt éppen, emke előtt tömegálltam, megafonos konferált, várjunk, míg üres lesz utca és a sín. Jó műsor volt, de én mégis átsiettem, hát épp az úttest közepén hallom ilyetten. A hangszóró bömbölget, az a kopasz gömböldet, tüstént állja meg, mert sárga volt a szín. Megszólal a külön síp, rendőrelvtárs külön csíp, barátságos mosoly a szemén. Vitázni nem lehetett, a tömeg kinevetett, szégyenkezve iszkolt a melén. Hallod, de piroska, ne lépj!

Lépj az útestre, ha zöld a lámpa, mert ez a szabály. De hogyha sárga, mindig maradj állva, különben ijedted be, fejed veszted, rendőr ismét figyelmezted, így jár, aki a tilosba jár. És egy sarkon, ahol nincsen jelző lámpa, én átszaladtam ott a rendnek fittyet hányva. Jaj, hol is volt a fejem, nem a kijelölt helyen, mert a meszelésre nem vigyáztam én. Rendőr elvtárs meg helyszínbírságolt érte, aztán a 12-es autóbuszhoz érve. Jött egy irtó nagy iram, eredmény bokaficam, és a nadrág szakadt pont a közepén. Megszólal a külön síp, rendőr elvtárs külön csíp, te is így jársz, hogyha nem ügyelsz. Ficam ruha szakadás, munkáról lemaradás, mindez nincs, ha idejébe kelsz. Hallod, de pirroska, ne lép.

ha zöld a lámpa, mert ez a szabály. De hogyha sárga, mindig maradj állva. Különben baj lesz, Marci, jobbról taxi, balról hoci, teherkocsi, oldalbusz jön nagyvágtatva, motországult a hátadba, csörömpölve, csengve, zengve, két villamos robog szembe, 100 gépjármű jön egy tagba, megszédülsz a forgatagba, rendőreftárs most már intett, 10 forint,

Rókuba táncokat, ez az a modregény, amiben csupán én vagyok az áldozat, mikor a derekamon vizsereg a rumba, kubai ritmusok.

Dum, dum, engem a rumba döntöget rumba, ezen az alapon este min el. Nekem a rumba egy atom bomba, tilos a szerelem, sőt ezért kell. Jó, ez a rumba tök talán ördögöt csinálta, mikor a táncokat s a szép lányokat kívánta. Engem a rumba döntöget rumba, ezen az alapon estem én el. Nekem a rumba egy atombomba, tilos a szerelem, sőt ezért kell.

öntöget romba, ezen az alapon estem én el. Nekem a rumba egy atombomba, tilos a szerelem, sőt ezért kell. Jaj, ez a rumba,

Vigyázz az úr, Rozi, hogy szín a gyúr, Rozi, az angyalád. Hely rád, Rozi, ne szinte rád, Rozi, hisz nem vigyázz, Rozi, most az

0: üdvözlő gyerekek, milyen szép halat hoztam!
1: Megbolondultál. Mi nem engedhetünk meg magunknak ilyen lukszus.
0: Ugyan a hal már nem luxus. Minden dolgozó ember megengedheti magának, hogy halat egyen. Tessék.
2: Együtt halad!
0: A legjobb halad!

mondotik velem. Semmi a kég a falba, verem a fejem, mert a terelem nagy baj. Jaj, jaj, maga csak ha tudja, hogy keret, s amíg a csacsit idem remek, csak nevet, ha kelepelek, se haj. S amíg emeló, emeló, emelódiát bújjon, a nyelven kilóg és lead egy kilót a test, súlyom. Jaj, maga csak valondodik velem, s emiatt én a falba verem a fejem, mert a terelem.